arról, hogy melyik cég készítheti a gyermekek étkezését biztosító ételeket július 1-től. A váltás a közétkeztetésben egyszerre jelent változást és folytonosságot. A feladatot eddig a Pannonmeza Kft. Látta el. Ez a vállalkozás működtette a főző és tárolókonyhákat, készítette a 10 órait, ebédet és uzsonnát az óvodásoknak, valamint az általános és középiskolásoknak. Mivel a szerződésük lejár, a város közbeszerzési eljárást indított a szolgáltatás folytatására. Az előterjesztés szerint Békés Csaba évente nettó 1 milliárd 939 millió forintot fordít közétkeztetésre. A lendő szolgáltató 4 főzőkonyhát kap üzemeltetésre, ezek közül 2 ténylegesen is működtetnie kell, továbbá 17 tálalókonyhát és 18 óvodába is neki kell kiszállítani az ételeket. A közgyűlés döntése alapján 10 igen szavazattal és 4 tartózkodás mellett a Gastvitál Menza Kft. Nyerte a közbeszerzést. A budapesti cég 1 milliárd 830 millió forintos ajánlatot tett, és 2 plusz 2 évre kapta meg a feladat ellátásának jogát. Szarvas Péter polgármester a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a vállalkozás július 1-től készíti majd az ételeket a békés csabai gyerekeknek. A váltás azonban nem hoz érdemi változást. A Pannonmenza a közelmúltban nevet váltott, és immár Gastvitál Menza Kft. Néven működik tovább, vagyis ugyanaz a cég folytatja a közétkeztetést. Erre utal az is, hogy a békés csabai étlapok eddig is Gastvitál honlapján voltak elérhetők. Békés Csaba megyei Jugóváros önkormányzata, a Városi Marketing Csoport és a Békés Csabai Média Centrum különleges kisfilmet készített a Tour de Hongrie május 13-ai Békés Csabai állomásának legemlékezetesebb pillanatairól. A videó nem csak a verseny izgalmait mutatja be, hanem azt az összefogást is, amelynek köszönhetően a város méltó házigazdája lehetett Magyarország legnagyobb kerékpáros körversenyének. A mezőny 2026. május 13-án kétszer is áthaladt Békés Csabán, a szakasz befutóját pedig szintén a vármegye székhelyen rendezték meg. A város intézményei, iskolái, kulturális és sportközösségei, valamint számos civil szervezet is csatlakozott a programokhoz, hogy a látogatók valódi sportünnepet élhessenek át. A napsütéses, de szeles májusi napon a város több pontján várták aktivitások az érdeklődőket. A közösségi programok, látványos bemutatók, szurkolói kezdeményezések mind hozzájárultak ahhoz, hogy a békés csabai állomás ne csupán sportesemény, hanem egy egész várost megmozgató közösségi élmény legyen. A szervezők egyik jelmondata úgy szólt, hogy a mezőny áthalad, az élmény pedig itt marad. A most elkészült emlékfilm ezt az élményt idézi fel, a verseny napjának hangulatát, a város összefogását és azokat a pillanatokat, amelyekre a résztvevők még sokáig emlékezhetnek. A kisfilmet a Békés Csabai Média Centrum készítette, Bucsai Ákos, Tímár Vince, Tóth Miklós, Dobi Attila, Szél Adrián, Köles István Junior közreműködésével. A versenyfelvételek a Tour de Hongrie engedélyével kerültek felhasználásra.

0: Az MVM Démász áramhálózati Kft. Június 9-én kedden jelentős területet érintő előre tervezett áramszünetet tart Békés Csabán. A hálózat karbantartása és fejlesztése miatt reggel 8 és délután 4 óra között több városrészben is szünetel majd a villamosenergia szolgáltatás. A szolgáltató tájékoztatása szerint a munkálatok érintik a Gyulai út környékét, a Fényesi Tanyák térségét, a Kisfényesi utcát és több kapcsolódó utcát. Ugyancsak áramszünet várható a Lencsési út egyes szakaszain, a Körtesor, a Magyar utca, a Mester utca, Paprika köz, Répa köz és Rózsakert utca környezetében is. A Csabagyöngye környékén is szünetel majd az áram, többek között a Bugár, Bagoly, Buzogány, Csabagyöngye sor, Csabagyöngye utcák, valamint az Almásor és a Cseresznye köz egyes ingatlanjai maradnak ellátás nélkül. Az MVM arra kéri az érintett lakókat, hogy készüljenek az áramszünetre és időben gondoskodjanak az elektromos berendezések biztonságos leállításáról. A szolgáltató hangsúlyozza, hogy áramfejlesztőt nem tud biztosítani. Aki saját vagy bérelt aggregátort szeretne használni, annak ezt legalább 5 nappal korábban kell bejelentenie, és előzetes írásos engedélyt kell kérnie. Az érintett utcák és házszámok teljes listája az MVM hivatalos értesítésében találhatók. A rendészeti államtitkárság közlése szerint szerdán délelőtt tragikus balesetben szolgálat teljesítés közben életét vesztette a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság kiváló munkatársa, Szöllősi Tamás rendőrzászlós járőrparancsnok. A mindössze 34 éves rendőr Mékerék közelében szenvedett halálos közúti balesetet, miközben esküjéhez híven a magyar állampolgárok biztonságáért végezte mindennapi szolgálatát. A rendészeti államtitkárság úgy fogalmazott, hogy elvesztése pótolhatatlan űrt hagy a rendőrség állományában is mindannyiunk számára. A belügyminisztérium vezetése őszinte részvétét és együttérzését fejezte ki az elhunyt rendőr családjának, hozzátartozóinak és közvetlen kollégáinak. A balesetben érintett édesanyjának és másfél éves gyermekének pedig mielőbbi teljes felépülést kívánnak. A Körös-Maros Nemzeti Park igazgatóság sóstói állattartó telepének közelében járók különleges látványban részesülhetnek. Ott legel a 22 egyedből álló magyar szürke bikagúja, amelyet az igazgatóság kezel. A tenyésztett bikák alapvetően nyugodt lomhaállatok, időnként előfordul, hogy egymással szemben megméretik magukat, ilyenkor kialakul a rangsor, a vezérbika és különböző alárendelt státuszú egyedek. Amint ez a hierarchia megszilárdul, a gúja békésen működik tovább, agresszív viselkedés ritkán tapasztal. És akkor is csak fenyegető gesztusokról, erőfitoktatásokról van szó. A jelenlegi 22 egyedből álló állomány később akár 50-re is bővülhet, amikor a bírálaton átesett tenyészjelölt növendék bikák csatlakoznak hozzájuk. A bikagúját egy speciális élőhely kezelési programba vonták be, egy mocsárfolt kilegeltetését végzik. A kis létszámú, lassan mozgó bikák nem jelentenek veszélyt a környéken fészkelő madarakra, ugyanakkor ritkítják a zsiókát és más vízkedvelő növényeket, így olyan nyílt élőhely alakul ki, amely kedvez a parti madarak életfeltételeinek és fészkelésének. A Körös-Maros Nemzeti Park igazgatóság bikagújája fontos szerepet játszik az ősi génállomány megőrzésében is. A bikák január végétől március végéig a sóstói és a monták pusztai állattartó telepeken háremeztetés során gondoskodnak a vérvonal fenntartásáról. A magyar szürke szarvasmarha a hazai pusztai táj ikonikus állata. A bikák fekete, kormos nyakukkal és robosztus megjelenésükkel különösen látványosak. A gúját Kardoskúton a sóstói állattartó telep bekötője mellett található, szabadon látogatható kilátóból lehet megfigyelni elsősorban a reggeli és az esti órákban. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: A város köszönetet mondott a Tour de Hongrie Békés Csabai segítőinek, pedagógus napi díját adóval ünnepelt a Békés Csabai Szakképzési Centrum. Tudományos előadással egészült ki a dinoszaurusz kiállítás programja a Munkácsi Múzeumban. Már is mondom a részleteket. A Városháza dísztermében fogadta Szarvas Péter polgármester azokat az intézmények és egyesületek vezetőit, amelyek részt vettek a Tour de Hongri május 13-ai Békéscsabai szakaszának programjaiban és lebonyolításában. A közreműködők emlékoklevelet kaptak, elismerve munkájukat és a sikeres rendezéshez nyújtott támogatásukat. A polgármester hangsúlyozta, hogy a Tour de Hongri idei Békéscsabai etapja az év egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó nemzetközi sporteseménye volt a városban. Kiemelte, hogy az önkormányzati intézmények, iskolák, kulturális szervezetek, civil közösségek és sportegyesületek dolgoztak együtt azért, hogy a kísérőprogramok magas színvonalak legyenek. Elmondta, hogy a kerékpárosok háromszor haladtak át Békéscsabán, az út mentén pedig diákok, sportolók, színészek, néptáncosok és civilek biztatták a mezőnyt. Bár a közvetítés során technikai hiba is történt, a nézők így is sokat láthattak a város szépségeiből és a közösségi összefogásból. Hozzátette, hogy a szervezők elégedetten értékelték a békéscsabai lebonyolítást, és a jövőben is számolnak a várossal. A mostani rendezvény célja pedig az volt, hogy köszönetet mondjanak mindazoknak, akik részt vettek a verseny előkészítésében és támogatásában. Különleges látványelemmel járult hozzá az eseményhez a Békési Kajakkenu Klub. Sportolóik az élővíz csatornán egy vízi installációt formáltak meg, amely a Munkácsi negyed feliratot ábrázolta. A közel 50 résztvevő versenykajakosok, gyermeksportolók, sárkányhajósok és túrakenusok közösen dolgozott azon, hogy az alakzat a helikopteres közvetítésben is jól látható legyen. A klub elnöke Tobi István elmondta, hogy örömmel fogadták a felkérést, hiszen ritka lehetőség egy ilyen nagyszabású eseményhez csatlakozni. Kiemelte, hogy a dekoros csapat készítette el azt a 14 méteres molinót, amelyet az élővíz csatornán feszítettek ki. Úgy fogalmazott, hogy minden résztvevő, így a csapatok, iskolák, gyerekek büszke lehet arra, hogy időt és energiát szánt a feladatra, és külön öröm volt számukra, amikor a gyerekek viszont látták magukat a felvételeken. A Békéscsabai Média Centrum Kft. Bucsai Ákos műszaki vezetője képviselte, hiszen a helyi médium minden felületen beszámolt a Tour de Hongrihoz kapcsolódó programokról és közérdekű információkról. Elmondta, hogy a Média Centrum számára fontos a helyi közösségek bemutatása, és a kerékpár verseny jó alkalmat adott arra, hogy a város összetartó ereje szélesebb közönséghez jusson el. Az eseményen levetítették a programokról és a versenyről készült kisfilmet, majd átadták az okleveleket. A rendezvény egy közös tortázással zárult. A Békéscsabai Szakképzési Centrum 14. alkalommal tartotta meg egy pedagógus napi ünnepségét, ahol idén 26 szakmai elismerést adtak át, köztük a tavaly alapított BSC gyűrűt is. A Csaba Park rendezvény terét mintegy 800 pedagógus, oktató és technikai dolgozó töltötte meg. Mocsi Balázs főigazgató köszöntőjében arról beszélt, hogy minden díj fontos visszajelzés a pedagógusok számára, hiszen ezek az elismerések azt a hosszú évek óta végzett elhivatott munkát méltatják, amelyet a gyerekek fejlődéséért tesznek. Hangsúlyozta, hogy a pedagógusok nem csak a jelen, hanem a jövő generációit is formálják. Úgy fogalmazott, hogy a tanárok és oktatók támogatása azért is lényeges, mert a fiatalok álmainak elérését segítik, és rajtuk keresztül teszik jobbá a hazát, Európát vagy akár a világot. Ez a közösség megérdemli, hogy egyik pillanatra megálljanak és elismerjék munkáját. Az ünnepségen háromféle díjat adtak át, a kancellári és főigazgatói dicsérő oklevelet, emlékplakettet, valamint a BSC gyűrűt. Utóbbit egy olyan pedagógus kapta, aki hosszú időn át kiemelkedő szakmai munkát végzett a szakképzési centrumban. Az idei aranygyűrűt Tálas József Csaba, a BSC Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium igazgatója vehette át, aki 41 év szolgálat után a tanév végével nyugdíjba vonul. Az igazgató visszaemlékezésében elmondta, hogy már középiskolásként is örömmel magyarázta el társainak a matematika feladatok megoldását, és külön élményt jelentett számára, amikor látta, hogy megértik azokat. Ez az élmény is hozzájárult ahhoz, hogy pedagógus pályát válassza. A rendezvényt néptánc és zenés műsor is színesítette.

Különleges programmal várt a felnőtt látogatóit pénteken délután a Munkácsy Mihály Múzeum. Az intézményben Ősi Attila paleontológus tartott előadást a legújabb dinoszaurusz kutatási eredményekről. Az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállítás rekordszámú érdeklődőt vonz, és egészen október végéig látogatható. A tárlat kurátora Váncsak Lára természettudományos muzeológus elmondta, hogy a gyerekek számára izgalmas témát most egy tudományosabb mélységű programmal egészítették ki. A múzeum vendége Ősi Attila, a bakonyi dinoszaurusz kutatás vezetője volt, aki a legfrissebb tudományos eredményeket mutatta be előadásában. Ő az Eötvös Loránd Tudományegyetem ősténytani tanszékének vezetője, és 2000-ben kezdte meg kutatásait az iharkúti bauxitbánya területén, ahol késő krétakori dinoszaurusz maradványokat fedezett fel. Az ásatásokat 2018 óta irányítja, és azóta is számos jelentős lelet került elő. Legutóbbi felfedezése különösen nagy visszhangot kapott, mert új megvilágításba helyezheti az egyik csoportba tartozó dinoszauruszokkal kapcsolatos emlékeket. A meghívott előadó hangsúlyozta, hogy a nagy öröm számára, hogy Magyarország területén is jelentős őslény maradványok találhatók. Úgy fogalmazott, hogy ez a kis ország már a világviszonylatban is számon tartott leletanyagot adott a paleontológiának. A felfedezésekből pedig sok következtetés vonható le Európa több millió évvel ezelőtti domborzati és földrajzi viszonyairól, valamint az egykor itt élő állatvilágról. 18. alkalommal rendezték meg a Jankai Színpadon elnevezésű programot a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. A Tehetség Napon a Jankai Tibor két tanítási nyelvű általános iskola mintegy 500 tanulója mutatta be produkcióját. Szarvas Péter polgármester, aki az általános iskolás éveit az akkor még 9. számú iskolaként működő Jankaiban töltötte, elmondta, különösen kedves számára ez az intézmény. Igyekszik minden évben részt venni a programon, amely szerint a város kulturális életének egyik színfoltja, és ahol évről évre különleges előadásokat láthat a közönség. Az iskola igazgatója Tírják Né, Prisztavok Ágnes felidézte, hogy a Tehetségnapot először az intézmény fennállásának 50. évfordulóján rendezték meg, és azóta hagyománnyá vált. A kezdetben kevesebb diák vállalt szereplést, de mára minden tanuló színpadra lép. A kisebbek tánccal és énekkel készültek, a nagyobbak pedig filmeken keresztül mutatták be élményeiket, így idén is rendkívül színes volt a program. Az igazgató kiemelte, hogy a Tehetség nap nagy népszerűségnek örvend a diákok körében, akik minden évben izgatottan készülnek rá. A rendezvény közösségépítő ereje is jelentős, hiszen sok osztály közös produkcióval áll a színpadra. Az új előadások kitalálása minden évben komoly feladat, amelyben a diákok mellett a pedagógusok és a szülők is fontos szerepet játszanak. Mint mondta, a tehetség sokféle formában jelenik meg, és a színpad lehetőséget ad arra, hogy azok a gyerekek is megmutassák magukat, akik ezt a tanórákon kevésbé tudják. A vendégek, köztük nyugdíjas pedagógusok, városvezetők és szülők is szívesen vesznek részt az eseményen, amely az ifjúság közös ünnepe.

0: 6. osztályos német Nadin, aki a sportolói Békés megye SL légtornász növendéke, azt mondta, hogy ezúttal az iskolába járó légtornász lányokkal közösen készültek. A csapatban első osztályostól a 8-osig több korosztály is szerepelt. A produkciókban karikaelemek, akrobatikus mozdulatok is megjelentek, amelyek látványossá tették az előadást.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

of this summer.

szabad, hardott ki, itt háborúban van.

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Simpől Brigitta vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem Rózsa Böbe modernkori boszorkány lesz, akivel a benne rejlő erőkről, illetve azok felfedezéséről fogunk beszélgetni. Ki is valójában a boszorkány? Mielőtt a mondák seprűvel szágoldozó némbereire asszociálnánk, gondoljunk inkább egy olyan segítőre, aki az energiákat pozitív irányba terelgeti. Racionalista gondolkodók hívhatják életvezetési tanács, de ő, aki hisz a természet feletti létezésében, úgy véli, hogy boszorkány. Tartsanak velünk!

0: és még több. Sport Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Simpő Brigitta vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója, és köszöntöm mai vendégemet, Rózsa Böbét, aki a modernkori boszorkányságról fog velem beszélgetni. Szia Böbe, mutatkozz
2: meg. Szia Brigi, Rózsa Böbe vagyok, Békés Csabán születtem, és itt is élek, hát most már a férjemmel, mert a nagyfiunk az kirepült Budapestre egyetemista, készíti a szakdolgozatát, úgyhogy ketten vagyunk, és hát itt éldegélünk.
1: Hogy lettél boszorkány? Hogy jöttél te erre rá, hogy te itt a 21. század idusán nekiállsz boszorkánykodni?
2: Hát ez, mivel lassan már 50 leszek, mondhatni, hogy nem új keletű, sőt annyira nem új keletű, hogy egészen a mostani életem gyerekkoráig vezethető vissza, mert hogy nekem többször mondták, amikor apróság voltam, hogy te kis boszi, de tudod, ezt olyan nagyon kis kedvesen, aranyosan, és a legtündéribb az anyai nagyikám volt, aki ezt mindig így megsimogatta az arcomat, tudod, az a kis kedves nagyis energiával, és te kis boszi, mert hogy olyan kis huncut voltam, tehát hogy én mondhatnám azt, hogy nem voltam jó gyerek, de nem is rossz, hanem az az eleven. Fáramáztam lánylétemre, verekedtem, fociztam, tehát minden, ami a csövön kifér. És aztán 4 éves voltam, amikor elmentem óvodába, és hát az első komolyabb jel, nem volt már szabad jel az óvodába. Virágocskákat, mindenfélét elvittek ugye a lányosok, és akkor volt egy pár, és köztük volt a seprű. És a seprűt az óvónéni választotta ki nekem a seprűt, úgyhogy nem tudom, ott az óvónéni mire volt már akkor éber velem szembe, de hogy már akkor seprű volt az jelem, úgyhogy amikor ez így leesett nekem sok-sok évvel később, főleg amióta beleálltam ebbe a boszis energiába, akkor mondtam, hogy hát igen, ez már akkor ott volt. És aztán utána szépen mentem tovább, mint ahogy mindenki más cseperedtem, ugye óvoda, iskola, tovább. És mindig volt bennem valami olyan, nem tudom, egy ilyen belülről jövő információ, vagy energia, hogy megfogalmazhatom, most már tudom, hogy ennek az volt a neve, hogy tudtam, hogy kilógok mindenhonnan. És hogy hajlamos voltam ugye rosszul érezni magamat ettől, főleg akkor, amikor büntit kaptam, vagy beírtak az ellenőrzőmbe, hogy az Erzsike, mert akkor még Erzsébet voltam. Most már eljutottam oda, hogy megváltoztattam a nevemet Böbére. Hát nem éppen úgy viselkedik, ahogy kellene, vagy ahogy a normáknak megfelel. És hát az én anyukám az mindig tudta, mert hogy hát ott volt, hogy na hát, hogy azért így meg úgy nem lehet viselkedni, de azért nem volt ez, hogy most így sarokba voltam állítva, vagy hogy ilyen nagy büntik, mert egyébként az anyukám is nagy boszorkány.
1: Szóval hagytak boszorkánykodni.
2: Igen, már akkor a magam kis életkorának megfelelően, és aztán utána egy egészségügyi kihívás volt, ami engem más irányba terelt, úgymond a racionális valóságtól egy kicsikét, na és akkor aztán zúgy bele az energetikába, úgy, ahogy kell, és aztán ott elkezdtek a képességeim szépen felébredni, és rájöttem arra, hogy nem csak a saját testemmel vannak képességek, ugye az, hogy kialakult egy betegség, hát ugye nem figyeltem oda a jelekre, most már ezt is tudom ugye utólag, és aztán utána, ahogy elkezdtem tanulni ezeket a technikákat, akkor rájöttem, hogy nem csak a saját testemmel van képességem, hanem úgy egyáltalán úgy a többi testem is.
1: De ez azt jelenti, hogy érkezett egy betegség az életedbe, és nem megijedtél, mint egy átlagos ember, hanem elkezdted gyógyítgatni magad?
2: Igen, először is már ott azon nyomban kérdeztem, hogy hát, de hogy ez micsoda lehet vajon, mi lehet ez az egész, pedig akkor még így nem volt így úgymond spiritualitás az életemben, vagy ilyen, hogy energiák, dehogy is nem. Hát már utólag rájöttem, hogy dehogy nem, hát a varázslat, a spiritualitás, az energiákkal való működés az alapállapotunk, és ugye egyébként meg az mindenkiben benne van. Tehát, hogy
1: benned is benned volt, igen. Csak nem így nevezted.
2: Így van, más nevet adtunk neki. Ugye a racionális valóságunkban másképp hívnak dolgokat, mint az energetika terén, vagy az energiagyógyászat terén, és ez is így teljesen rendben van. És hogy ugye elkezdtem, mert hogy olyan nézőpontom volt, hogy azért orvossal is megnézetem, hogy mi ez, és hát azon a útvonalon elindultam. És amikor már 4 éven keresztül mindig menetrendszerűen, szinte ugyanabban a hónapban, mindig kikötöttem ugyanannál az orvosnál, és még mindig fennállt a probléma, na jó van, akkor mondtam, hogy itt a véle, fuss el véle, elindultam egy másik irányba, 180 fok, és akkor jött az energiával való munka, és hát ott nem csak a képességeimre ébredtem rá, hanem nagyon sok mindenre, hogy az életemben mennyi mindent nem úgy csináltam, ahogy nekem az kényelmes, kellemes, könnyű volt. És hát aztán ez közel 20 éve volt, és aztán hát itt nem volt megállás. Amikor az ember ezeket megtapasztalja, akkor valahogyan éber lesz olyan jelekre, olyan információkra, amit másképpen fordít le magának, és utána megismerkedtem más modalitásokkal, sőt egy olyannal is, ami kifejezetten nagy hangsúlyt fektet a testekre, és ez nekem nagyon a világom volt, és ahogy így tágult szépen az ismeretségi köröm, tágult az éberségem, tágult az információm, és ott már nem csak az energia világára, hanem ugyanúgy a racionális világra is a rálátásom, a nézőpontjaim elkezdtek megváltozni, és bekerültem egy olyan közösségbe, ahol olyan másképp, még másképpen fogták föl ezeket a dolgokat. És megismerkedtem egy olyan hölgyel, aki úgy gondolta, nagyon nagy, széleskörű tudásra tett szert ő is már az energetika, energiagyógyászat világába, és ő úgy gondolta, hogy hát, hogy így viccből, így játszásiból csinál egy ilyen bossis csoportot, és hát bejött. Bejött a gondolata neki, és hát ez már több éve volt, és én már mindjárt az első jelentkezők közt ott voltam, hogy én jövök, én szeretnék ebben részt venni, fogalmam nem volt, hogy mire jelentkezek, nem tudtam. Szerintem még akkor lehet ő se, hogy mi fog ebből kikerekedni, de hogy ott volt az az izgatottság, amikor tudod gyerekkorodban, jaj, hogy megkaptam ezt a játékot, vagy babát, vagy valami, és hogy annyira csodálatos volt, mert ahogy lement az első csoport, úgymond, ahogy én, amiben én is benne voltam, ott felébredtek még plusz képességek, akkor még 10 hónapos volt a képzés, és a következő csoport, mikor indult, akkor én már ott vállaltam, megbeszélve ezzel a hölgyel, hogy az anatómia rész, mert ugye én masszőrnek is tanultam, nagyon sokféle masszást megtanultam, és ugye ez hozott egy ugye anatómiai tudás, meg még pluszban a saját éberségem a testekről, és a második csoportban meg már én tanítom az anatómiát, és ezt nem úgy kell elképzelni, hogy doktor meg orvosok lesznek, hanem mivel testkezeléseket csinálunk, ezért fontos az, hogy tudjuk, hogy a vesénk a májunk, igen, mi hol van, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy fogd meg mondjuk a kerescsontot, akkor mondjuk ne a nyakán áll keresgéljen az illető. Úgyhogy, hogy, és akkor ez meg még sok más van még itt, tehát hogy nem csak a test.
1: Tehát 20 éve ébredtél rá arra, hogy neked vannak képességeid körülbelül. Bár gyerekkorod óta kísértek a jelek.
2: Igen.
1: És azt szeretném kérdezni, hogy neked mindig kényelmes volt az, hogy mondjuk a családodon belül is bosszinak tituláltak, vagy volt esetleg ellenállásod a bossisággal kapcsolatban? Mert manapság ugye nyilván, aki boszorkának, boszorkánynak titulálunk, amellé azért társul egy jó nagy halmaz előítélet és nézőpont, és mondhatni a mai emberek is még mindig abban vannak, hogy a boszorkányok rosszak, tőlük félni kell, ugye egy teljesen ismeretlen varázsvilághoz köthető mítikus lények, és a nagy ismeretlen ezzel kapcsolatban. Ez neked mennyire volt esetleg szerepkonfliktus, vagy bármi konfliktus a lelkecskédben?
2: Alapvetően én mindig tudtam, hogy az, ami bennem van, az nem rossz. És hát tettek róla a helyzetekbe, hogy rosszul érezzem magam tőle, és voltak mondhatni így összehúzódásaim, vagy önbántalmazásaim, de hogy azon mindig felül tudtam kerekedni azért valamilyen szinten, de ilyen nagyon éles helyzet soha nem alakult ki, hogy engem most ezért bántsanak, vagy hogy ne azt mondják kedvesen, hogy boszi vagy, hanem te egy baszarkány vagy, és akkor gonoszan így engem berakni ebbe a dobozba.
0: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Rózsa Böbe bosszival, akitől megtudhatjuk, hogyan lesz valakiből boszorkány, illetve hogy hogyan tapasztalta meg a racionalitás mögötti világot.

0: még több.
1: Sport Rádió.
2: Más irányból viszont valahogy nem feltétlen a külvilág, hanem hogy én magamban, amikor elkezdtem az energiákkal foglalkozni, nagyon sok előző életes információ érkezett meg hozzám. Hogy én hányszor voltam ezért megbüntetve. Tehát inkább előző életes információim voltak, mint jelen életes arról, hogy én...
3: Ezt hogy kell elképzelni? Hogy érkeztek neked ezek az információk?
2: Ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor megtanultam meditálni, én nagyon-nagyon szerettem a meditációt, mert azon túl, hogy hozott egy békét lelkileg, és hozott egy kipihent állapotot testileg, azon túl mindig kaptam valami... olyan infókat, ami általában képekben jelent meg nekem. Tehát ez is egy képesség. Nem mindenkinek képekben jelenik meg. Van, aki csak energiákat érzékel, de tudja, hogy az az energia mit jelent. Van, akinek színekben jelenik meg. Van, akinek különböző árnyalatokban jelenik meg. Van, akinek semmi nem jelenik meg, és ez is teljesen rendben van. Mert hogy ugyanis az energiák világában mindig úgy jelenik meg minden információ, sőt, nem csak az energiák világában, hanem a racionalitásban is, hogyha egy jobban belegondolok, mindig úgy jelenik meg minden információ, úgy jut el hozzánk, ahogy mi azt be tudjuk fogadni. És ez lehet egy emberke, aki jön és mond két mondatot, és így hoppá, csak leesik nekem. Nyilván ehhez kell egy éberség. De hogy nekem visszatérve erre a meditációra, nekem ott jött nagyon sok információ ezekről a dolgokról, és először nem tudtam hova tenni. Volt olyan, amitől így konkrétan megijedtem, amikor konkrétan a boszorkány égetés jelent meg.
3: Azt a mindent.
2: És akkor, hogy miközön van nekem ehhez? Hogy ez most miért jelent nekem meg? Amikor már ugye kijöttem a meditációból, akkor ugye élénken éltek ezek az információk, és aztán utána nyilván volt egy tanítóm, egy segítőm, voltak körülöttem olyan emberek, akik segítettek ráébredni, hogy vajon milyen válaszok vannak ez mögött, és aztán utána, amikor már sokat gyára jöttek ezek az információk, akkor egyszerűen csak kérdeztem, hogy akkor ez most a múlthoz tartozik, hogy milyen információ van itt számomra, amivel most itt van dolgom, nyilván azért jelent meg. Úgyhogy, és aztán így, mint a hamupipőke, a hamuból ugye így kiválogattam a dolgokat, aminek relevanciája volt, vagy van a jelenben, és aztán azzal mentem tovább. És addig ott volt velem, amíg volt vele dolgom, aztán lapozzunk. Kérem a következőt. Körülbelül így.
3: Szóval, innentől kezdve nem annyira kérdés számomra, amit elsőnek felírtam magamnak, hogy vannak-e boszorkányok 2024-ben, mert hogy olyan bizonyossággal mesélsz ezekről a különleges képességeidről, hogy már én sem kétkedek ebben. Hogyan lesz valaki boszorkány? Honnan lehet tudni valakiről, hogy boszorkány, illetve megtalálják-e a boszorkányok egymást? Erről mesélj nekem, kérlek.
2: Hogyan lesz valakiből boszorkány, vagy hogy derül ki? Mindenféleképpen ez az én példám, ahogy keresztül mentem ezeken, és ahogy ráébredtem dolgokra, ez mindenféleképpen azt mutatja, hogy vannak olyan képességeink, amit amikor megszületünk, nem tudunk. És hogyha megengedjünk, hogy fölébredjenek...
3: Illetve akkor tudjuk legjobban, nem? Csak elfelejtjük.
2: Igen, útközben. Így is lehet mondani. Igen, útközben elfelejtjük. És aztán utána, amikor én hiszek abban, és látom, és tudom, mert ezt tapasztalom a saját praxisomban is, hogy mindig, ami történik az adott életben velünk, bármilyen esemény, az mindig valahogy, hogy azért történik, hogy ránézzünk arra, hogy hogyan működünk, hogy meglássuk az összefüggéseket. Igen, hogy kik is vagyunk, miért vagyunk itt, és aztán utána megnyílik egy olyan világ, ahol rájövünk arra, hogy vannak különleges képességeink, és ezt szokták sokszor boszorkánynak, bosszinak titulálni. De menjünk tovább egy picikét ennél, mert az, hogy most energiagyógyászat testeket kezelek, segítek ráébredni arra, hogy valakinek mi nem jól működik az életében, ugye, aki hozzám fordul, viszont maga a boszorkányság az ennél sokkal tágabb.
3: Mi szerint?
2: Nem csak az, hogy én ráébredek, és mondjuk először saját magamon kezdem el ezeket a képességeket kipróbálni, hanem teljesen más kapcsolódás lesz a külvilággal. Sokkal hamarabb meglátja az, aki beleáll ezekbe a képességekbe az összefüggéseket, nem csak saját magával kapcsolatban, hanem a külvilágban. Más emberekkel kapcsolatban, más kapcsolódásokban. Jobban rálát arra, hogy a racionális valóság mögött milyen energetikai összefüggések vannak. És ez óriási volt számomra, mert hogy amikor az ember megtapasztalja ezt a másik oldalt, akkor hajlamos megítélni a racionális valóságot. Pedig az is van valamiért, és ugyanolyan létjogosultsága van arra, rajtam, és most nekem, amiről beszélek, nagyon igaz, mert hogy fut a testemen végig a hideg, a meleg, és így jelez az én testem, hogy igaz az, amit mondok, amit gondolok, és amit élek, és ez nekem a legfantasztikusabb visszajelzés, és ez is egy boss is képesség mondhatni, de menjünk még tovább. Nem csak a racionális valóság és az energetikai világnak a kapcsolódása és az összefüggései, hanem például a természettel való kapcsolódás. Kommunikálni tudsz fákkal, növényekkel, állatokkal, hogyha hajlandó vagy akkor, mikor bemész egy erdőbe, elkezdenieként az energiaként létezni, hogy nem berohansz, berontasz, hanem annak is van egy csodálatos világa, van az erdőnek egy szelleme, van többféle őr benne, tehát hogy ebbe bele lehetne menni részletesen, de egy olyan kapcsolódást tudsz megtapasztalni, és szerintem ez mindenkinek megvan, akár foglalkozik energiákkal, akár nem, hogy megyek az erdőbe kirándulni, mert az nekem olyan megnyugtató. És biztos vagyok abban, hogy ha nem is tudatosan, de érzékeli mindenkinek a lénye, a lelke ilyenkor, hogy milyen közegbe érkezett meg, mert az a természetes világunk.
3: És van egy megkövetelt tisztelet is bennünk olyankor. Nyilván, ahogy megkaphatjuk ezt a nyugalmat, amiért oda ment,

0: kellett fölismerni magában, akár csak egy, szoktam mondani, egy ilyen lepke szálcsapásnyit, akkor mindig megnyílik egy kicsikével nagyobb-nagyobb tér. És már amikor már az egész pillangót már teljes önvalójában látod, kitárt szárnyakkal, ahogy létezik, akkor már azt lehet mondani, hogy hú, akkor te már megnyitottál magadban egy olyan csatornát, ahol el tud indulni ez a varázslatnak szoktuk mondani, de egyébként ez tényleg az. És kapcsolódni tudsz ugyanúgy az állatokkal, más élőlényekkel, és valahogy az egész valóságod megváltozik, és elkezded egy olyan szemüvegen keresztül nézni, amikor azt mondod, hogy én többet nem bántok, én többet nem ítélkezek, hanem úgy igyekszem létezni, hogy harmóniában tudjak lenni ezzel az egésszel. Mert amikor beleállsz ebbe az energiába, akkor olyan oldalait mutatja meg, amit, hogyha csak mész, monoton, automata üzemmódban, mint egy robot, akkor nem érzik, illetve érzékelsz, csak nem engeded meg, hogy megérkezzen hozzád ez a sok-sok információ. És egy teljesen más szemüvegen keresztül tudod nézni, és amikor ezeket elismered magadban, akkor még nyílik a tér, és akkor tudod azt mondani, hogy oké, én ezt választom, az egész mindenségével együtt, és ez már akkor egy életvitel lesz. Ez egy teljesen, igen, egy teljesen új világ, ahol önmagad tudsz lenni, és ez a legóriásibb. És mersz önmagad lenni, mert ez a közösség, amiben én is benne vagyok, pont ez az, amit folyamatosan generál, hogy nem bántjuk egymást, hanem elismerjük egymást, vagy hogyha látjuk azt, hogy a másiknak valami már jelen van, már megjelenik, és akkor figyelj csak, hogy észrevetted amúgy, hogy te erre már éber vagy, és hogy te ezt tudod, és akkor, hogy így egymást támogatjuk, segítjük, és megtaláljuk automatikusan a többi bosszit. Mert kapcsolódnak hozzá.
1: Szóval megtaláljátok egymást.
0: Meg. Ez olyan, mint egy láthatatlan, hát igen, az energiákat nem lehet látni, de hogy bár van, aki képes rá, hogy egyszerűen kimegy a kollektívba.
1: Mesélj egy picit erről nekem, hogy említettél itt nagyon sokféle különleges képességet, vagy hát racionális szemmel nézve különleges, igen, képességet, hogy a természettel kommunikálunk, az állatokkal kommunikálunk, a gyógyítást említetted.
0: Igen.
1: Milyen különleges képességekre hajlandóak, hajlamosak, milyen különleges képességeik vannak a boszorkányoknak?
0: Vannak olyanok, akiknek van a kristályokkal, az ásványokkal például különleges képesség, és az nem áll meg ott, hogy ásványkarkötőket csinál, hanem ez tovább megy, mert aki beleáll ebbe a képességébe, a személyre szabottan tudja csinálni, és nem ez az összedobja két perc alatt, hanem hangolódik. És
1: ezzel is gyógyítani lehet?
0: Pontosan, igen. Alapvetően azt ugye mindenki tudja, hogy az ásványoknak van egy gyógyító képességük, hogyha hajlandóak vagyunk összekapcsolódni vele, és ugye ennek is megvan a varázslata, megvan a menete. Ez egy szertartás, amikor valaki ezzel dolgozik. De egyébként az is egy szertartás, amikor egy testtel dolgozunk, mert nem odaállok és pif-paf, hanem ráhangolódok, megkérdezem, hogy mi az, amit kér, most itt, mi az, amit szeretne leginkább. Én ezért változtattam meg a saját praxisomban is ezeket a kezeléseket úgy, hogy személyre szabott. Mert nincsen nagy könyv, minden test másképp működik, bár ugyanúgy nézünk ki, ugyanolyan a testfelépítésünk, két fülünk van, két szemünk, két kezünk, két lábunk, de hogy más az energetikája, mindenkinek van egy csomagja, amivel érkezik. És például az a boszi, aki mondjuk a kristályokkal dolgozik együtt, hát csak egy példát szeretnék gyorsan elmondani. Tavaly kint voltunk az Evernessen, és ott megkértem ezt a kristályos boszi kolléganőmet egy fesztiválon. Kint voltunk, az Everness az egy ilyen spiri fesztivál, és oda kimentünk, úgy döntöttük, hogy megmutatjuk magunkat a nagy plénum előtt, és nekem van egy saját energetikai testkezelésem, és megkértem ezt a kristályos boszi barátnőmet, vagy kolléganőmet, teremtő társamat, hogy te kéri ez a testkezelésem azt, hogy te csinálj neki egy karkötőt. És képzeld el, hogy körülbelül olyan 4-5 óra hossza volt, mire az a karkötő megteremtődött, és leült, és ott volt a kis dobozkája, millió egy kristály, vagyis hát ásvány gyöngyöcskékkel, ott volt fazettázott, sima, kicsi, nagy, ilyen-olyan, amolyan, és hogy így az egész, mint amikor a konyhába főzöl, Kinyitotta a varázsdobozát, kipakolt mindent, és elkezdett hangolódni.

0: És így félszemmel így figyeltem, mert ugye én csináltam a saját előadásaimat, meg azért úgy jöttem, mentem ott a területen, ahol voltunk, és félszemmel figyeltem, hogy mit csinál, és hogy ott ült, és hogy befűzött egy ásványt, és aztán fogta, kivette is másikat, és hogy ahogy csinálta, hogy tehát az maga a varázslat. És itt a boszorkányság, ugye nők vagyunk, hogy ismerjük már el, hogy a női minőségnek az egyik része a boszorkányság.
1: Vannak férfi boszorkányok? Árthat egy boszorkány? Hogyan lehet jól használni az energiákat? Rövid szünet után megtudhatják a Rózsa Böbével folytatott beszélgetésünkből.

0: és még több.
1: Sportrádió.
2: Sportrádió. Sportrádiók vannak?
3: Alapvetően igen, most mondjuk azt, hogy igen, bár nem szeretem ezt így egyértelműen kijelenteni, nem. Csak a férfiak alapvetően racionális gondolkodásúak, más útvonalakon működnek.
2: Nehezebben állnak bele a bosziságukba?
3: Hát, nekik ez olyan nem annyira nagyon.

0: Bombuli. A hétköznapi életben ott sokkal jobban megtalálják magukat, bár most már egyre többen vannak, hála Istennek, akik jönnek. Úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülünk, mert ők pontosan ezzel a férfi energiával egy teljesen más töltetet tudnak adni az egésznek, és alapvetően a harmóniához ez is hozzátartozik, hogy a női férfi energiák, a női varázslók, a férfi varázslók, igen, az egyensúly ott legyen, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk neki. És azt akartam még mondani, hogy ezeket a varázslatokat például főzés közben is lehet csinálni, mert hogy szeretettel jó esetben szeretettel főzöl, de hogy nálam ez is nagyon megváltozott, hogy olyan energiákkal főzök, hogy szívesen, könnyedén, és ott van benne az a szeretet, és hogy tényleg nálunk mindenközben látok, mindig minden annyira finom. Igen.
1: A boszorkány fűszerekkel.
0: Igen. Azokkal az energetikai fűszerekkel.
1: És mondtad, hogy ugye szeretettel fűzött. Lehet-e ártani boszorkányként? Mennyire van ennek ez a sötét oldala, amit racionális, normál, átlag gondolkodású emberek gondolnak? Tehát, hogy tényleg léteznek ártó boszorkányok? Van-e ilyen megkülönböztetés, hogy jó boszorkány, rossz boszorkány? Te mit gondolsz erről?
0: Hát amióta mi így összeálltunk ezzé a közösségé, mi tapasztalunk feketét-fehéret rendesen. Szóval még mindig vannak olyan nézőpontok, olyan energiák, olyan mögöttes elgondolások, akik még mindig a szerelmi kötéseket rakják, meg még mindig ilyen elgondolásokkal és gondolatokkal, energiákkal működnek, és nekünk, mi ezt megfogalmaztuk magunknak nagyon-nagyon hamar, pontosan az a fő célunk, feladatunk, hogy mi ezt gyógyítsuk, ezt az egészet. Mert hogy a mi nézőpontunk szerint nincsen rossz vagy jó, mágia vagy varázslat, hanem a mi mögöttes energia és gondolat van. Tehát most én főzhetek úgy is, hogy oké, a fene egye meg, most nekem ezt meg kell főzni, ezt a kaját, mert nem tudok mit enni, és akkor ilyen energiákkal állok oda, akkor az már egy negatív, egy rossz töltés. És lehet, hogy ízleni fog a családnak, mert ugye az étel maga összerakja a fűszerek meg az ízesítés, de hogy lesz egy olyan töltése, egy olyan energiája, amitől mondjuk lehet, hogy úgy fogja érezni, hogy de rossz a gyomra most neki. Megette bár ezt a kaját, de hogy nem jó, nem érzi jól magát tőle. És hogy... Ezért szoktuk sokszor azt mondani, hogy lehet úgy mondani valamit, hogy a másik úgy érzi, hogy elpusztult tőle, miközben úgymond szép szavakat használsz.
1: Sőt, és még mondani sem kell, igaz?
0: Így
1: a szemmelverés.
0: Igen, pontosan, igen, ez az egyik. A másik pedig lehet úgy is beszélni valakivel, hogy olyan energia van mögötte, hogy ő úgy érzi, hogy így szárnyal, mert hogy meg tudod fordítani ezekkel a mögöttes energiákkal, nem mindegy mindig a töltés, és hogy nagyon érdekes, mert itt is van egy különleges képesség, és ezt a racionális valóságban sokszor úgy szokták hívni, hogy emberismeret, mert hogy amikor valakivel beszélgetsz, és hogy ami kijön a száján, az nem koherens az energiával, ami mögötte van, és ott már azt mondod, hogy itt ja, nekem valami gyanús, itt van valami sumákság, és ugye ott a hazugságra, a ferdítésre ott már éberek vagyunk, és ez ugyanúgy megvan a racionális valóságunkban, és ugyanúgy megvan az energetikai terén, energetika terén, csak ugye másképp nevezzük. És hogy ilyen formán számunkra nincsenek rossz boszorkányok, és a boszorkányság nem rossz. Mert hogyha visszamegyünk a történelembe, és a boszorkányság útvonalán, akkor alapvetően gyógyító nők, varázsló nők. Tehát ők mindig akár egy vagy régen voltak, például a mexikóiaknál vannak ezek a nagy, amikor a törzsekben, vagy az indiánoknál is tudjátok, a varázslók, meg a, hogy is hívják őket, mindig elfelejtem. Na mindegy, van egy nevük nekik ott is.
1: Sámánok.
0: Sámánok, igen, köszönöm szépen, akik a nagy szellemekkel kapcsolódva. Tehát ők is, ha azt nézzük, az is egy ilyen energia, és hogy a gyógyítás, a nem ártás, a saját magadként létezés is, abból működés és hozzájárulni a képességeiddel az adott közösségbe, ahol élsz és létezel, az arra már rá lehet fogni, hogy boszorkányság, pedig nem. És hogy ezeket a képességeket, amikor az ember valaki választja, vagy kapja, mindegy, hogy minek nevezzük, akkor én azt mondom, hogy kötelessége beleállni. És én tényleg én azt kívánom mindenkinek, hogy meglássa magába a boszit.
1: Mindenki lehet boszorkány, illetve mindenki boszorkány, bárkiből lehet, vagy vagy ez egy ilyen külön születési kód, egy külön program bennünk, és nem

0: nem lehetséges, hogy mindenki ráébredjen akár különleges képességekre. Van olyan, akinek nincs semmilyen különleges képessége?
1: Mindenkinek van különleges képessége, ez a én vagy a mi érdekes nézőpontunk, csak nem mindenki választja azt, hogy eként fog létezni az adott életbe. Hanem ő a hétköznapi kis életébe, pontosan azért, hogy ő magának megteremtse azt, amiben a legboldogabb, a legörömtelibb, és úgymond a családjának, ha mondjuk egy hölgyről beszélünk, aki vezeti úgymond a családot, vagy mondjuk ő a gyógyító a családba, nem biztos, hogy választja azt, hogy ő ezen a vonalon fog, mondjuk ebből fog megélni, most csúnyán fogalmaztam. De van, aki igen, és ez választás kérdése. Akkor, amikor eldöntjük, hogy az adott életbe úgymond milyen karmát, vagy milyen batyut hozunk magunkkal, akkor az abban benne van. És hogy úgymond a karma is arról szól, hogy elkezdett kicsomagolni ezt a kis csomagodat, a hátizsákodat, és hogy mi jön abból fel, és hogy mondhatjuk arra is, hogy ez is egy boszorkányság, hogy én merem ezt vállalni, hogy én azt kicsomagolom, és amikor így belenézek először még félve, és még csak egy-két apróságot veszek ki, utána elkezdem kihányni nagy lendülettel, és egyre jobban kíváncsi vagyok rá, de nem feltétlen kell mindenkinek ezt választani, hiszen ez is az egyensúlyhoz hozzátartozik, hogy van egy olyan energia, vagy egy csoport, vagy bármi, aki képviseli ezt, és vannak különböző más csoportok.
0: Valóság.
1: Igen, a másik valóság, és az nem kevésbé vagy jobban boszi, ha mondjuk a bossziságról beszélünk, csak másképpen boszi. És ők azt a valóságot táplálják, és itt van a harmónia, és visszatérve megint a földanyára, a földbolygó, mint anyag, és az univerzum, mint energia, ő is egy harmóniában van bennünk, és ő is ezt kéri tőlünk folyamatosan, hogy aként a harmóniaként létezzünk, amire akkor éppen pont az adott pillanatban képesek vagyunk.
0: Tudtok segíteni a hétköznapi, jelenleg még két lábon járó embereknek abban, hogy megismerjék a saját különleges képességeiket? Tehát tudtok segíteni csomagot bontogatni?
1: Igen, kifejezetten tudunk, mivel mi is sokfélék vagyunk, sokféle irányból jöttünk, vannak köztünk jogászok, képzeld el például, ez olyan így felragyog így mindig a szemem, amikor úristen, egy ilyen valaki, aki
0: teljes
1: ilyen...
0: Teljes paradox állapot, igen,
1: azt mondaná az ember, pedig nem, mert ő is eljutott oda, hogy elismeri magába ezeket, és igen, tudunk segíteni, mert senki sem születik úgy, hogy mindent is tud, sőt, egy csomó mindent nem tudunk, vagy elfelejtünk, ahogy ugye mondtuk már pár perccel ezelőtt, és hogy tudunk olyan dolgokban is tudunk, ami a hétköznapi egyszerűbb, úgymond egyszerűbb élethez szükséges ahhoz, hogy egyszerűen csak megtaláld a helyedet, és ne menjél traumába azzal, hogyha mondjuk történik veled valami rossz dolog, akkor úristen, most mi lesz? Most elvesztem az állásomat, most nem tudok pénzt keresni, most sorolhatnánk ugye a nézőpontokat, de hogy hogyan tudsz megmaradni a középpontodban, és hogy hogyan tudsz még abból annyira jól kikeveredni, hogy még el se tudod képzelni akkor, amikor megtörténik veled ez a rossz dolog. Szóval, hogy így fordítjuk át az energiákat, és mindig megpróbálunk és mindig a harmónia tere jön, de hogy visszaterelni a kibillent energiákat a harmónia terébe is, hogy minden pillanatban jelen tudjunk lenni ezzel az egésszel, ami zajlik. Bennünk is, meg körülöttünk is.
2: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Rózsa Böbével, amiből megtudhatják, elfelejthető-e a spirituális képesség, illetve hogy hogyan tudjuk használni a képességünket a mindennapi életben.

0: és még több.
1: Sportrádió.
2: Van olyan, hogy valaki elfelejti a képességeit? Illetve van-e olyan, hogy nem akarja felvállalni, és ezért elnyomja magában? Ilyenkor tud ez a képesség belülről dolgozni?
3: Olyan nincsen, aki, ha képesség egyszer megmutatja magát, azt nem lehet se elnyomni, se kitörölni, se semmit nem lehet vele. Illetve elnyomni lehet, bocsánat. Elnyomni lehet, de akkor az azt jelenti, hogy ilyen paradoxon ez is, hogy a képesség kezd el használni téged. Tehát olyan, mintha ilyen öntudatra ébredne, és így olyan dolgokat generálna köréd, amit csak így pislogsz, hogy már megint oké, akkor mit nem veszek észre. Mi van itt, amire nem vagyok hajlandó észrevenni? Mert hogy csak rajtunk múlik. Hogyha nem választja valaki azt, és nem engedi meg, hogy megjelenjen, és nem veszi észre benne a saját potenciáját, nem látja meg, hogy hogyan tudja használni úgy, hogy neki is jó legyen, de mindenki másnak is jó legyen körülötte, akkor ott nem történik meg a választás, és nem áll bele, és olyan, mint hogyha elkótya vetyélni ezeket az energiákat.
2: Mert hogy olyan, mintha ez egy ajándék lenne, igaz?
3: Úgy igen, róla. igen, ez az tulajdonképpen, csak először hajlamosak vagyunk, mint ahogy hogy én is többször megijedtem tőle.
2: Megijedtem
3: tőle, igen, és hogy nem választottam, nem engedtem meg, hogy megjelenjen, és aztán persze mindig csináltam magamnak csodálatos betegséget, megint, mert hát miért is, ne? És akkor szoktuk ilyeneket mondani, hogy de profi vagy, nagyon ügyes vagy, de mi lenne, ha már ezt a teremtő energiát megfordítanád, és mondjuk nem a betegségek teremtésére használnád, hanem mondjuk arra, hogy boldog legyél, és a többi, és a többi, és a többi. Szóval igen, a képességeink azok így működnek, és tényleg ajándék és áldás, csak meg kell tanulni úgy, nem ránézni, hanem megérzékelni inkább azt, hogy mi az, amit tud nekünk adni. És mi segítünk ebben, hogy ráébredjenek arra, hogy mit tud nekik adni. Hogyha választanak minket, vagy önmagukat ezáltal.
2: Olyan érdekes, mert bennem is dolgozik itt az izgatottság, hogy vajon bennem milyen különleges képességek lehetnek, és azt érzékelem, hogy olyan, mintha ez egy ilyen kis építő kocka lenne az önazonosság felé, hogy igenis merjünk ránézni arra, hogy akkor bennünk milyen képességek lehetnek, amit akár mások különlegesnek gondolhatnak, mert hogy ez is olyan érdekes, nem? Hogy különleges képesség, de milyen szempontból?
3: Igen. Igen. Nekem például most az anyukám jutott eszembe, és nem véletlen. Az én anyukám mondhatni azt, hogy különleges képessége a kedvesség. És akkor mondják azt, hogy kedvesség, hát az miért különleges? Hát mindenki tud kedves lenni, ne? És én tudom anyát kívülről nézni, mert ez is egy nagyon fontos dolog, hogy amikor az ember saját magával tisztába kerül, és a batyujának a nagy részét már kipakolta, vagy legalábbis folyamatban van, hogy ezt a batyut pakolja, akkor saját magával tisztába kerül, és nem lesz elfogultság, hanem egy megkövetelt őszinteséged lesz. És innentől kezdve, amikor saját magaddal kezdesz tisztába kerülni, meg fogod tudni tanulni. Önmagától megérkezik az, hogy kívülről látod a másikat, és tök mindegy, hogy a gyereked, vagy az anyukád, vagy a férjed, nem lesz elfogultság, mert tisztán látod és érzékeled őt. És az anyukának pontosan ez a kedvesség mögött van egy olyan energia, egy olyan töltés, ami ilyen nagyon egyedi. Láttam én már millió embert kedvesnek lenni, meg hallottam kedvesnek lenni, de úgy, mint ahogy
2: nem
3: az én anyu...
2: Igen, annak.
3: Igen, nem érzékeltem annak, és hogy ott van mögötte, és hogy dajkanőként dolgozott óvodába, érted, évtizedekig, és a mai napig úgy köszönnek neki az utcán, érted, hogy röpül felé a felnőtt ember, érted, akit ilyen kis pöttömként, ugye, dajkanőként az óvodába gardírozott, és hogy a mai napig imádják és örülnek neki, és hogy ez az. És ugye erre el lehet mondani, hogy igen, ez egy különleges képesség, mert ilyen kedvességet, amit ő adni tud, nem sokan képesek.
2: Oly, egészen nagyon meg szeretném megismerni édesanyádat, most én is repülnék felé.
3: Igen.
2: Igen, mert nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy kedvesek velünk, kedves szavakat használnak, de közben abszolút érzékeljük, hogy a hideg is futkos tőle, annyira tudjuk, hogy ez nem az.
3: Így van.
2: Aj, mindig ezek a hátsó szándékok.
3: Hát, mert van. Tehát, hogy ezt is el kell ismerni, hogy igen, és ez is egy képesség, hogy ismerd el magadba, hogy te már erre éber vagy, hogy neki ott a hátsó szándéka a mögöttese. Mindig mindenre éberek vagyunk, csak nem vagyunk hajlandóak észrevenni, és elismerni azt, hogy tényleg. És hányszor van az, hogy hát, hogy én ezt tudtam. Tudtam, hogy ez lesz. Hát azért, mert már ott is éber voltál is. És mindig ismerd el, hogy igen, én már ott éber voltam. Mert utána, ha egyszer éber leszel valamire, és el is mondhatnánk, hogy képesség, onnantól kezdve az már a valóságodban benne van.
2: meg kell tudni nevezni ezt racionális világban is, igen, hogy hú, én ilyet tudok. Igen. És amint erre már rá tudsz látni, és meg tudod nevezni, onnantól valahogy tényleg képességé tud válni.
3: Igen.
2: De hogy bennem ez így csapódott.
3: Ez mert így van, és ez tény és való, hogy fut az ember sok kört. Főleg azzal, amikor nekem is ilyen képek jöttek, hogy boszorkányégetés, meg ilyenek, és hogy te jó Isten, és akkor, hogy én nekem itt vannak a képességeim, és nekem ezeket kellene behozni ebbe a valóságba, és akkor jön egy csaj, aki azt mondja, hogy akkor mi legyünk boszik, és akkor legyünk egy csapat, és akkor bizony sok nézőpontot tisztítottunk, és a mai napig is tisztítunk rá, mert a racionális valóságban még mindig, ugye, ahogy te is mondtad, hogy ez a boszorkányság, ez még mindig nagy félelme kelt, és hogy azért is vált úgymond nekünk a mottónká ez, vagy a feladatunká, hogy mi meggyógyítsuk ezeket a nézőpontokat, hogy nem az a vasórúbába, fekete ruhába, és
2: nem repkedtek seprűben, vagy seprűháton.
3: Pedig milyen jó lenne egyébként, pikpak odaérnénk. Igen. Szóval, hogy azért azt úgy beraktuk a valóság, hogy hát, ha majd egyszer seprűröpködünk. Ez egy olyan energia, amivel futunk mi is egy pár kör, de nem csak ez, hanem minden egyéb más, amikor olyan jelenik meg az életünkben, ami még eddig nem volt. Ugye elhisszük, hogy nem tudunk vele mit kezdeni. Hiszen legyünk őszinték, a körülöttünk lévő világ nem azért dolgozik, hogy te önmagad legyél. Megvan a rendszernek a lényege, most ne rakjuk nézőpontokba, mindenki tudja, hogy milyen érzi a bőrén, a saját valóságában mindenki egyénileg, de hogy én, amikor most az elmúlt pár évben végigmentem egy nagyon komoly egészségügyi kihíváson, én ezeket az energiákat, ezt a tudatosságot nagyon-nagyon jól tudtam ott kamatoztatni. Igaz, hogy amikor az ember megengedi azt, hogy jelen legyen mindennel is, minden energiával, és így ömlik az információ, akkor nagyon nehéz mondjuk egy kórháznak a rendelőjében, vagy egy nőgyógyászati osztályon jelen lenni ezekkel az energiákkal. Viszont én azt mondtam, hogy jó, én nem fogom hagyni, hogy én itt elveszek. Olyan helyeken tudja az ember ezt úgymond kamatoztatni, és mindig a legfontosabb, hogy saját magam miatt. Mert ott én rólam volt szó, az én testemről volt szó, az én állapotomról volt szó, és hogy kiálltam saját magamért. És tök mindegy, hogy ez hogy jelent meg abban a valóságban, az se érdekelt.
2: És nyertél, drága Böbe?
3: Igen.
2: Helyes. Nagyon
3: sok mindent nyertem, és még mindig jön az információ, mert a betegség mögött mindig van egy jó nagy adag, hát mondhatnánk, képesség, információ, valamiért az kialakult, és amikor én ettől megszabadultam, és kibontottam ezt az energetikai csomagot, és bontogatom azóta, még mindig egy csomó minden jön.
2: Hogy él ma egy boszorkány? Most azt mondtad, hogy nem repkedtek seprűk, összetört a világom, de mesélj, miket szoktatok ti csinálni a hétköznapokban?
3: Miket szoktunk csinálni? Hát egyrészt mindenki ugye legtöbben segítő szakmában vagyunk, és hát ennek ugye rengeteg válfaja van, a masszőrtől kezdve egészen a coachig, tehát mindenféle minőségben vagyunk, és hát ugyanúgy éljük a hétköznapjainkat, mint mindenki más, azzal a különbséggel, hogy a varázslat az ott van minden pillanatban. Tehát van egy láthatatlan varázspálcánk, és hajlandóak vagyunk, hát talán minden nap egy újabb valóságot teremteni, mert hogy hisszük azt, hogy ezzel a létezéssel, ezzel a felfogással tudunk invitálás lenni azoknak, akik ébrednek, vagy ébredeznek, vagy talán azoknak is, akik még nem. De mi meghagyjuk mindenkinek azt a választást, hogy majd amikor megérkezik, akkor megérkezik. És nem az a fontos, hogy mi hozzánk érkezzen meg, mert amikor választ úgymond minket valaki, és akkor most beszéljünk arról, hogy minket, akkor valahol önmagát választja. Nem azért vagyok, hogy felébresztelek, hanem hogyha felébredsz, akkor ott legyek.
2: Jaj, de szép. Mondj nekem egy hétköznapi varázslatot.
3: Értő figyelem. Most nekem ez jött, hogy úgy nézek mindenkire, úgy kommunikálok a férjemmel, a fiammal, a családommal, a praxisomba, hogy értő figyelemmel vagyok jelen velük. Nem megmondani, hogy mit csináljon, hanem hozzásegíteni ahhoz, hogy ő ébredjen rá, hogy neki mi működik. És ezt kiterjeszteni, önmagam mindig jobb és jobb verziója lenni.
2: Csodálatos. Nagyon szépen köszönöm, Böbe, hogy itt voltál velünk. További jó varázslást kívánok. Hajrá, boszik! Seprűnyére fel!
3: Igen.
2: Minden jót kívánunk!
3: Varázslat fuss, és varázslat terjedj!
2: Fuss és pöt!
3: Igen! Köszönöm szépen!
2: Köszönöm, Böbe! Chihuahua.
0: Wawa.

0: még több.
1: Sportrádió. Sportrádió.
2: Rózsabőbe Modern Kori Bosszival hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Az energetikai kezelések nem helyettesítik a hagyományos terápiát vagy más kezelési formákat, de kiegészíthetik azokat, támogatja a személyes fejlődést és az élet különböző területein való előrehaladást. Mindig fontos szakemberhez fordulni, ha komolyabb mentális, fizikai vagy érzelmi problémákkal küzdenek. Köszönöm a figyelmet. Elmüket, további kellemes rádiózást kívánok!
1: A Körös Hírcentrum hírei.
3: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Jelentős bérkülönbségek alakultak ki a magyar közszférában, a GKI gazdaság kutató legfrissebb elemzése szerint. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján végzett kutatás rámutat, hogy a fizetések növekedése az elmúlt években eseti célzott intézkedésekből származott, ami drasztikus kereseti szakadékot és bérfeszültséget eredményezett az egyes szakmák között, miközben a szociális munkások átlagkeresete 543 ezer forint körül alakul, az állami vezetők jövedelme meghaladja a 2,2 millió forintot, a tanárok bére az egyetemi diplomás átlagkereset 64%-át éri el, a nyomozók reálkeresete viszont 27%-kal csökkent 5 év alatt. A Magyar Reklámszövetség Közterületi Szövetsége nyílt levélben fordult Vitézy Dávid közlekedési

De aggódnak amiatt, hogy a hazai reklámipart és a vállalkozásokat érzékenyen érintő szabályozás előkészítéséből teljesen kihagyták a szakmát. Éppen ezért érdemi és szakmai párbeszédet szorgalmaznak a tárcavezetővel még a jogszabály parlamenti tárgyalása előtt.

0: Tibor és Nagy Iris táncművészek részesültek. A díjazott előadó művészek lábnyomát a hagyományoknak megfelelően szeptember 19-én délelőtt avatják fel a budapesti Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Rádió.
1: Péntek reggele van, jó reggelt, jó ébredezést kívánok a Start Rádióval, elhagytuk már 6 órát. Indítsuk együtt a hét utolsó munkanapját, én ígérem, hogy itt leszek és hozom a jó dalokat, úgyhogy köszönöm szépen, hogyha megtisztel bizalmával.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió, június 5-e van, és bizony péntek. Végre itt a hét utolsó munkanapja. Azt hiszem, hogy ezt már mindannyian vártuk. Ma a Fatimék a névnaposok. Köszöntjük őket, rajtuk kívül még a Valériák, a Bonifácok, a Ferdinándok és a Reginaldok is ma ünnepelnek.
1: Reggel is Start, Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: Jó reggelt kívánok, Csabán a Start Rádióval. Június 5-e van a Fatimék névnapja. Köszöntjük őket is, akárcsak a születésnaposokat. Ezen a napon született Gábor Dénes, Nobel-díjas villamosmérnök, Tony Richardson, angol rendező, és egyébként Kázár András, ügyvéd, megyei főjegyző is.
1: Sok a szene,
2: és még több.
3: Start Rádió.

0: Jó reggelt kívánok a Start Rádióval. A hét utolsó munkanapjába vágunk bele szépen sorjában, mi pedig a hét utolsó munkanapjának legfrissebb híreit is elhozzuk hamarosan, perceken belül 7 óra lesz. Aztán a következő órában jelentkezem majd a mai nap történelmi évfordulóival, aktualitásaival és természetesen sok jó zenével, amivel a munkahelyre vezető út is izgalmasabban telhet.
1: Reggeli Start. Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A Nemzeti Adó és Vámhivatal pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni irodájának bejelentési rendszere is fejlesztésen esett át. Az adóhatóság közleménye szerint június 5-től az eddig használt általános nyomtatványkitöltő keretrendszer helyett a modernebb és könnyebben kezelhető online nyomtatványkitöltő alkalmazáson keresztül fogadják a jelzéseket. A bankok, pénzváltók és egyéb szolgáltatók kötelesek haladéktalanul jelenteni minden pénzmosásra vagy bűncselekményből származó vagyonra utaló körülményt. A fejlesztést a növekvő ügyszám is indokolja, hiszen a NAV-hoz beérkezett bejelentések száma a 2024-es 20 000-ről tavaly már több mint

0: uniós forrásokból mintegy 2 milliárd eurót biztosítanak, lehetővé téve legalább 35 új Intercity motorvonat beszerzését. A varsói és a szófiai állomáshely vezetője és az új külügyminiszter Orbán Anita kezdeményezésére távozik posztjáról. A legfrissebb magyar közlönyben megjelent elnöki határozat szerint így Ártó István varsói és Boros Miklós szófiai nagykövetet érdemeik elismerése mellett mentette fel Súlyog Tamás köztársasági elnök. A rendeletben egy harmadik diplomata, Breuer Klára helsinki nagykövet felmentése is szerepel. Ez a döntés azonban még tavaly decemberben született Szijjártó Péter korábbi tárcavezető javaslatára.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: 7 óra után járunk. Jó reggelt kívánok! Csabán a Start Rádió szól sok zenével, és most még többel a péntek reggel együtt indíthatjuk a napot, ami tudom, hogy nehéz, mert hogy azért még hát a munkára kell koncentrálni, ha tetszik, ha nem, de sok zenével, és most még többel szerintem azért könnyedebbé tehetjük.
1: Sok a zene, és még több.
2: Start Rádió.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Te mit csinálsz hétvégén?
4: Térkövet nézek.
3: Aha. És hol?
4: Az Aranyi építőanyagnál. Van bemutatófaluk. És nem kell elképzelnem. Végre látom, amit veszek.
2: Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek az Aranyi építőanyagnál, ahol a nyári felújítás kezdődik. Fedezd fel a Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek világát az Aranyi építőanyagnál, ahol a bemutató falon érőben láthatod az új színeket, mintákat, felületeket, és még tanácsot is adnak a megvalósításhoz. Aranyi építőanyag, ahol a nyár a Leyer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik. Békés Csaba, Mazár László utca 18.
5: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
6: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
2: Június 1-től 14-ig a 0,33 literes üveges Miller csak 319 forint. A másfél literes citromos és őszi barackos Nestea csak 369 forint. A 250 grammos Bravo szőrőt kávé 1140 forint. Míg az 1 literes UHT tej mindössze 189 forint.
6: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
7: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
1: Reklámot hallottak. Sok a szere. Sok a szere. És még több.
8: Start Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Aracki Zoltán vagyok, a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Jó reggelt kívánok! A szűrt napsütés mellett már átmenetileg megnövekszik a felhőzet, zápor előfordulhat, a déli majd az észak-nyugatira forduló szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Reggeli Start. Music Latte.
5: Start Rádió.
6: Jó reggelt, itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel. Péntek reggel van, élvezzük ki ezeket a kellemes pillanatokat, már csak egyet kell dolgozni, és jön a hétvége. Hétvégén sem lesz hideg Csabán, úgyhogy örülhetünk azért a koranyárias időnek.

0: az én.
1: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Június 5-e van, környezetvédelmi világnap. Ezen a napon van Szent Bonifác, a sörfőzők és a szabók védőszentjének ünnepe, de ezen a napon jelent meg a Chronica Hungarorum, az első magyar nyomtatott könyv 1473-ban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A problémajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Idén-nyáron ismét várja a közönséget a Városházi Esték Békés Csabán, ahol a zene és a humor kapja a főszerepet. Az új szezonbérlet különlegessége, hogy egy garantált musical koncert mellé mindenki maga választhat egy bigjátékot. Június 19-én Janza Kata és Kocsis Dénes, valamint a Jókai Színház művészei hozzák el a legismertebb musical slágereket, sőt, ízelítőt adnak a következő évad zenés produkcióiból is. Ezt követően a nézők két sikeres komédia közül választhatnak, a Még egy kört mindenkinek című humorral és érzelmekkel teli dán sikerdarab színpadi változatát, vagy az Ex című párkapcsolati vígjátékot, amely garantáltan sok ismerős helyzetet és nevetést tartogat. Két különböző hangulat, két felejthetetlen nyári este. A kérdés már csak az, te melyik vígjátékot választod?

0: Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reggeli Start. Music Latte.
1: Start Rádió.

Itt a Start Rádió sok zenével és most még többel. Perceken belül 8 óra lesz, ami azt jelenti, hogy egyre többen érkeznek meg lassacskán a munkahelyre. Nekik lassacskán kitartást is kívánhatok ezek mellett. A következő órában sok zene és most még több itt Csabán a Starton, úgyhogy mindenképp érdemes velem maradni.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió, 8 óra után is kitart este már dolgozóknak. Hasznos információkat hozok ebben az órában, és persze mindezek mellett sok zenét, és most még többet.
1: Sokat nevet, sokat nevet.

0: reggeli start. Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start Rádió sok zenével és most még többel. Képzeljék el, a század végére a klímaváltozás a növényfajok jelentős részét a kihalás szélére sodorhatja, mivel egyre több élőhely válik alkalmatlanná, állapították meg a kutatók a Reuters szerint. A növényfajok az élőhelyük akár 90%-át is elveszthetik a század végére.

0: Köszönöm, hogy a Start Rádiót hallgatja. Jó reggelt kívánok! Képzelj el, hivatalosan is bejelentette az SSC Napoli, hogy Antonio Conte távozik a csapat éléről. A szakembert hatalmas ovációval köszöntötte Diego Armando, a Maradona stadion közönsége az Udinese elleni mérkőzés előtt.
1: Sokat nem, sokat nem. És még több.
2: Start Rádió.

Itt a Start Rádió, hamarosan 9 óra lesz, én ezzel már köszönöm a figyelmet, jövök holnap is, a hétvégét együtt kezdhetjük, szombaton reggel 6 órától. Sok

0: Sport Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build. Big Build.
3: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
2: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a Református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
5: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak.

0: Napi laza, vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
0: Hú, de laza.
2: Sok zene és még több a Start Rádión a Napi laza szól. Itt vagyok ma is, hozom a délelőtt utolsó 260 percének minden zenéjét és információját, ahogy szoktuk. Rádiózunk együtt ma is.
3: Nem

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
3: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
4: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keress tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66-333-333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
1: Reklámot hallottak. Sok a zene, és még több.
0: Start Rádió.

0: zene és még több a Start Rádión a Napilaza szól. Hoztam néhány érdekességet, a mai nap izgalmas történéseit foglaljuk most össze. Például 1972 óta a mai napon tartják a Környezetvédelmi Világnapot. Illetve 1900-ban, pontosan a mai napon született meg Gábor Dénes, Nobel-díjas villamosmérnök, a holográfia feltalálója. Ezek voltak a mai nap érdekesebb történései.
1: Napilaza. Vedd könnyedén.
2: Start Rádió.
3: Start Rádió.
1: Hú, de laza.

0: Rádió.
1: Sok zene és még több a Start Rádión, a napi laza. Szóval itt vagyok a következő órában is, nem sokára az egészségünkre fókuszálunk, illetve nem sokára kitérünk a mai névnaposokra, és rádiózunk együtt a következő órában is.

0: Napi laza. Vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió.
0: Hú, de laza.
3: Sok zene és még több a Start Rádión a Napi laza szól. A mai névnaposokról ne feledkezzünk meg, köszöntsük a Fatima és a Fatime bocsánat és a Valéria nevű ismerőseinket. Nekik nagyon boldog névnapot, én pedig ebben az órában is hozom a jó zenéket és a hasznos infókat.

kettő, most Tóth Rádion a napidóza szól, néhány érdekesség a tüdő betegségek megelőzésének érdekében. A szakemberek szerint a tüdőgyulladás egy igen gyakori, potenciálisan az életet akár veszélyeztető kórkép, amely gyakran más betegségek talaján alakul ki, főként baktérium vagy vírusfertőzés következtében. A megelőzésben, valamint a súlyos nefolyás kivédés érdekében egyaránt hasznos lehet az ezzel összefüggésbe hozható védőoltások felvétele. Emellett a tüdőgyulladásos megbetegedései esetén az is fontos, hogy jól működő edzett légzőizmaink legyenek, melyekkel erőteljes köhögést tudunk végezni, hogy a kórokozók tömegeit és a felhalmozódott váladékot sikerrel eltávolíthassuk. Sétáljunk naponta 30 percet, úgyhogy az kellemesen megszuszoktasson bennünket, vagy rendszeresen végezzünk légzőizom erősítő gyakorlatokat naponta legalább háromszor, hogyha úgy érezzük, nagy a baj. Jó egészséget!

Benedektől most Tart Rádión a napi laza szól, ennek értünk a végéhez. Ma is köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk. A mikrofonba Bürgés Dávid szólt. Remélem, hogy holnap is együtt tartunk majd. Sokai.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. június 5-e péntek déli 12 óra van. Találgatások alapján terjednek a hírek egy lehetséges menekült táborról. Drága, mégis népszerű, megjelent az első hazai cseresznye a csabai piacokon is. Kiderült, mikor indulhat a Dobozi úti kerékpárút felújítása. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. A közösségi médiában gyorsan terjedő hírek szerint több száz, akár több ezer fő befogadására alkalmas migráns tábor nyílhat Békéscsabán. A szóbeszéd több lehetséges helyszínt is említ a város területén. A felvetésnek utána járva kiderül, a találgatások hátterében az uniós migrációs paktum június 12-i alkalmazása áll. A paktum egyik kulcseleme a szolidaritási mechanizmus, amely a tagállamok közötti felelősség igazságosabb megosztását célozza. Az Unió tanácsának tájékoztatása szerint a kötelező szolidaritást rugalmas elemekkel egészítik ki. A pletykák szerint ez az a pont, amely miatt sokan új menekült tábor létesítését feltételezik Békéscsabán. 2026-ra vonatkozó szolidaritási vállalásokról szóló döntés értelmében Magyarország igazságos részesedését 1,66%-ban határozták meg. Ez 348 áthelyezést vagy 6,9 millió euró befizetését jelenteni. Ugyanakkor Magyarország 2025 végén nem tett vállalást. Egy másik szintén június 12-től alkalmazandó határozat azt írja le, hogy minden tagállamnak rendelkeznie kell elegendő kapacitással a határon lefolytatott 12-16 hetes gyorsított menekültügyi eljárások idejére. Magyarország számára az 7716 fő befogadását jelenteni. A megvizsgálandó kérelmek maximális számát ez év júniusa és jövő év júniusa között 15 ezerben, még 2027 júniusa és októbere között 23 ezerben határozták meg. A békéscsabai táborral kapcsolatos hírek tehát egyelőre nem hivatalos információkon alapulnak, hanem az uniós szabályzás értelmezéséből fakadó találgatások. Megérkezett a nyár egyik legjobban várt gyümölcse, a cseresznye, és a vásárlók már most ellepik a piacokat. A békéscsabai standokon jelenleg 1990 és 3000 forint között kínálják kilóját, bár ez elsőre soknak tűnik, a kereskedők szerint ez még csak a szezon kezdete. A piacon egyértelműen slágertermék, és az ár sem riasztja vissza a vevőket. A vásárcsornak egyik árusa, Olsák Istvánné arról számolt be, hogy a vásárlók hónapok óta várták az első hazai szemeket. Hasonló tapasztalatokról beszélt Gyurica Ágnes is, elmondása szerint mindenki először cseresznyét keresi. A kínálatban most főként a korai fajták szerepelnek, a drágább tételek nagyobb szeműek, érettebbek és félropogós állagúak, ezért sokan hajlandók többet fizetni értük.

0: A Békés Csabai közgyűlés legutóbbi ülésén több képviselő is rákérdezett, hogy mikor kezdődik végre a Dobozi úti kerékpárút korszerűsítése. A beruházást korábban már bejelentették, a munkálatok azonban eddig nem indultak el. A felújítás a körforgalom és a kanyar közötti eddig érintetlen szakaszt érinti. A város a Modern Városok program keretében kapta meg a szükséges plusz forrást, majd két hónappal ezelőtt bejelentették, amint egy 2,1 kilométeres szakaszon 2,25 méter széles új kerékpárút épül összesen 562 millió forintból. A beruházás azonban azóta sem lépett látványosan előre, ami többekben kérdéseket vetett fel. A közgyűlésen Kiszay András önkormányzati képviselő arról beszélt, hogy fontos lenne látni az ütemezést, hiszen a környéken élők és a kerékpárutat használók szeretnék tudni, mire számíthatnak. Szarvas Péter polgármester válaszában elmondta, a kivitelezővel már megkötötték a szerződést, és a munkaterületet is átadták számára. A Békés Csabai cégnek körülbelül egy éve lesz a feladatok elvégzésére. Jelenleg egyeztetések zajlanak, mivel a felújítás összetett folyamat, többek között közmű és busz megálló áthelyezést is igényel. A polgármester szerint a munkálatok várhatóan júniusban indulnak, a kivitelező előrejelzése alapján inkább a hónap második felében első lépésként bontással. A felújítás idején forgalomkorlátozásokra is lehet számítani, amelyek nem csak a kerékpárutat, hanem az autóutat is érintik. A városvezetés ígérete szerint lakossági tájékoztató is lesz, amelyből majd kiderül, hogy mikor, milyen lezárásokra és munkafázisokra kell számítani. Május 31-én nagy érdeklődés mellett tartotta meg hagyományos gyermeknapi rendezvényét a Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelye. A gazdag program kínálatnak köszönhetően családok százai választották kikapcsolódásnak helyszínéül a Körösvölgyi Állatparkot, ahol a természet közeli élmények, az állatok és a játékos foglalkozások egész nap nagy sikert arattak. Az Annaliget árnyas fáj alatt már délelőtt megtelt élettel az állatpark. A legkisebbeket a kerekítő babamama foglalkozás várta, a nagyobbakat pedig pónilovaglással, kézműveskedéssel, népi játékokkal felszerelt fakörhintával próbálhatták ki ügyességüket. A traktor selfie és az íjászat is sok látogatót vonzott. A Csáki kastélyhoz vezető sétányt egész nap színesítették az aszfalt kréta rajzverseny alkotásai. A szarvasi rendőrkapitányság is kitelepült gyermekfoglalkoztatóval és egy valódi rendőrautóval, amelybe be is lehetett ülni. A programok között kiemelt szerepet kaptak az állatokhoz kapcsolódó látványos bemutatók, a teknős fürdetés, a hollogi a pákóval foglalkozás, a játék Hannával, a rókalánnyal, valamint a vaddisznók dagonyázásának megfigyelése egyaránt sok mosolyt csalt a gyerekek és felnőttek arcára. Az állatsimogató és a kölyök-zug játszótér egész nap népszerű helyszín maradt. A gyermeknap egy új kaland kezdetét is jelentette, hiszen ezen a napon indult el a Rejtélyek a Bagolykapun túl idei fejezete, a Hangya ösvényeken című nyomozójáték. A résztvevők Morzsa Marcival, a kis gyepi hangyával együtt eredhettek az elveszett hangya királynő nyomába, miközben a hangyák különleges világáról is sok érdekességet megtudhattak. A játék első napján már számos lelkes nyomozó teljesítette sikeresen a küldetést. A rendezvény ismét bebizonyította, hogy a természet és az élményszerű ismeretszerzés kiválóan ötvözhető a családi kikapcsolódással. A Körösföldi Állatpark a nyári időszakban is várja látogatóit. A Békés Csabai közgyűlés legutóbbi ülésén a közvilágítás is napirendre került, ahol döntés született egy új beszerzési eljárás megindításáról. Szarvas Péter polgármester az ülés után arról beszélt, hogy a város számára kiemelten fontos feladat a közvilágítási hálózat elemeinek, köztük mintegy 12 ezer lámpatestnek az üzemeltetése, karbantartása, felügyelete és ellenőrzése. Felidézte, hogy a jelenleg érvényes vállalkozói szerződés jövő év májusában lejár, ezért szükségessé vált egy új eljárás elindítása. A tervek szerint a kiválasztott céggel 36 hónapra, vagyis 3 évre kötnek majd megállapodást. A polgármester közölte, a hálózat működtetésére és karbantartására évente 50-60 millió forintot kell fordítani, még magára a közvilágításra 300 millió forintot költ a város. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió.
4: Kérd te is dald a startradio.hu-n.
5: Kívánságműsor a Start Rádióban.
6: Imádom. Jé, de jó zenék vannak itt.
5: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor, ez a kívánságműsor.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
2: Ez a Sport Rádió, sok zene és még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Kinek milyen dalt játszotok? Ha kitalálták, akkor osszák azt meg velem is, hogy tudjam teljesíteni. Még Ici Adrián vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. Így szól a legelső kérésünk. Sziasztok, egy zenét szeretnék kérni minden kamionsofőrnek, aki most is az utakat járja. Jó utat, balesetmentes közlekedést és kellemes étvégét kívánok nekik. Küldte mindezt Zoli, köszönöm szépen neki. Minden úttól lévőnek balesetmentes közlekedést kívánunk mi is.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
3: Június 1-től 14-ig a 0,33 literes üveges Miller csak 319 forint. A másfél literes citromos és őszi barackos Nestea csak 369 forint. A 250 grammos Bravo szőrölt kávé 1140 forint. Míg az 1 literes UHT tej mindössze 189 forint.
2: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
4: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
5: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
3: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni, élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
6: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
7: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
8: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak.

0: és még több.
1: Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Ki milyen dalnak örülne? Jöhetnek a zenei kérések, üzenetek a rádió weboldalán. Így szól a következő kérésünk. Sziasztok, egy dalt szeretnék küldeni édesanyámnak, aki ma ünnepli a születésnapját. Köszönöm a gondoskodást, a finom ebédeket és az, hogy mindig mellettünk áll. Boldog születésnapot kívánok neki, írta mindezt Anita. Kedves Anita, az anyukádnak mi is sok boldog szülinapot kívánunk.

0: Sportrádió. És még több.
1: Sportrádiósok zene is még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Az utolsó kérésünkhöz érkeztünk el, ez pedig így szól, sziasztok! Férjemnek Pistinek szeretnék küldeni egy dalt, azzal az üzenettel, hogy nagyon szeretem. Köszi, Zsófi!

0: a Start Rádió, sok zene és még több. És ma június 5-e, péntek van. Sok boldogságot kívánunk Fatime nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Vince Lilla, Emerton díjas magyar énekesnő. Szintén ma ünnepel Kenny G, amerikai jazzzenész, szaxofonista. Szintén ma ünnepel Vicián Otto, Jászai Mari díjas magyar színész, és Mark Wahlberg, amerikai színész is. Ha önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csoda szép napot kívánunk.
1: Ritmus!
2: Ritmus!
1: Oh!

Sztolt Rádió, sok zene is még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd a hétvégén. Holnap hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felükből helyenként futó záporzivatar kialakulhat. A légmozgás általában gyenge mérsékelt marad, de kezdetben északkeleten élénk lesz az északi szél, valamint záporok, zivatarok környezetében fordulhatnak még elő átmenetileg élénk erős széllökések. Holnap napközben 23 és 28 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Vasárnap pedig sok napsütésben lesz részünk, de helyenként északon, északkeleten és nyugaton átmeneti jelleggel egy-egy futó zápor, illetve zivatar kialakulhat. Többfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik az északnyugati szél. Vasárnap délutánra 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.

0: Magyar Talk Radio, sok zene és még több. És ma június 5-e péntek van, ma van a Környezetvédelmi Világnap, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy közösen tehetünk a tisztább és élhetőbb környezetért. És ma Szent Bonifácról is emlékezünk, aki a sörfőzők és a szabók védőszentje. A mai naphoz néhány érdekes évforduló is kapcsolódik. 143 évvel ezelőtt ezen a napon indult el Párizsból az első Orient Express Konstantinápoly felé, megteremtve a világ egyik legismertebb vasúti útvonalát. És egy sporttörténet érdekesség. 99 évvel ezelőtt Johnny Weissmuller egyetlen versenyen két világcsúcsot is felállított gyorsúszásban. A későbbi olimpiai bajnokot sokan Tarzanként is megismerték a filmvesznón.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
3: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
4: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
1: Reklámot hallottak.

a Start Rádió, sok zene és még több. Benne pedig ideje elköszönöm önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. A boldogság nem az, hogy minden tökéletes körülöttünk, hanem az, hogy megtaláljuk a szépet a hétköznapok apró pillanataiban. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom önöknek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet. Show.

0: Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 3 óra. Sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Aracki Zoltán vagyok. Ebben az órában itt lesz a Pet Shop Boys-tól a Paninero. Érkezik majd Vanessa Paradis, a Vem és Aria egy-egy dalap. Kellemes délutánt, jó hétvégét a Starton a Bronski Beat-tel. Kezdjük ezt az órát. Szóval

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
3: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
4: Június 1-től 14-ig a 0,33 literes üveges Miller csak 319 forint. A másfél literes citromos és őszi barackos Nestea csak 369 forint. A 250 grammos Bravo szőrölt kávé 1140 forint. Míg az 1 literes UHT tej mindössze 189 forint.
3: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
5: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
6: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
0: Reklámot hallottak.

ez a Start a 98.4-en. Június 5-e van, a Fatimék ünneplik névnapjukat. A Fatime érdekes módon a Fatima arab eredetű női név változata. Többek között Mohamed próféta legkisebb lányának a neve volt Fatime. Kedves Fatimék, boldog névnapot, és Isten éltesse a születésnaposokat is!

0: megjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Idén-nyáron ismét várja a közönséget a Városházi Esték Békés Csabán, ahol a zene és a humor kapja a főszerepet. Az új szezonbérlet különlegessége, hogy egy garantált musical koncert mellé mindenki maga választhat egy végjátékot. Június 19-én Janza Kata és Kocsis Dénes, valamint a Jókai Színház művészei hozzák el a legismertebb musical slágereket, sőt, ízelítőt adnak a következő évad zenés produkcióiból is. Ezt követően a nézők két sikeres komédia közül választhatnak, a Még egy kört mindenkinek című humorral és érzelmekkel teli dán sikerdarab színpadi változatát, vagy az Ex című párkapcsolati vígjátékot, amely garantáltan sok ismerős helyzetet és nevetést tartogat. Két különböző hangulat, két felejthetetlen nyári este. A kérdés már csak az, te melyik vígjátékot választod?
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Új korszak kezdődött a magyar-német kapcsolatokban Friedrich Merz német kancellár és Magyar Péter miniszterelnök berlini tárgyalásai után, ahol a német kormányfő megerősítette, hogy Magyarország

Eddig hangsúlyozta, hogy a kihelyezéseknek átláthatóan szakmai alapon kell működniük. Olyan sok és súlyos balesetet okoznak a közlekedők a nagy teljesítményű elektromos rollerekkel, hogy a szabályozással nem

0: Tárcavezető leszögezte, hogy a kabinet látja a helyzetet, és a közeljövőben élni fog a célzott KRESZ módosítási javaslatokkal, mivel a teljes jogszabályi felülvizsgálat egy hosszabb folyamat lesz.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, ahol ebben az órában hozom a Farm dalát, itt lesz az Altgavenál, érkezik majd Samantha Fox, az első emelet, és Eric Clapton egy-egy dala. Kellemes délutánt, jó hétvégét, a Starton Kylie Minogue dalával folytatjuk, itt a Hand on Your Heart.

0: Start Rádió.
1: Közlekedési információ.
2: Békés Csaba és Telekgerendás között közműépítés miatt félpályás útlezárásra kell készülnünk. Útépítés miatt lehet lassabb a közlekedés Csanádapáca és Kaszaper között is. Békés Csabán a Kígyósi úton gázvezeték épül, itt útszűkületre kell számítani. Aszfaltoznak Körösladány és Dévaványa, valamint Sarkad és az Országhatár között félpályás útlezárással. Szabadkígyóson az Ókígyósi úton közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése és belső átvilágítása a Tisza kormány közleménye szerint, amelynek célja az elmúlt évek működési anomáliáinak feltárása és egy közjót szolgáló közigazgatás felépítése. A külügyminiszter

hogy a magyar boltok polcain a vaj és a joghurt 60-70%-a már importból származik, ami ellen a hazai termelők rendkívül nehezen tudnak védekezni. A szervezet szerint a megoldást az jelenteni, ha az alapvető tej

0: iskolatei programba is több magyar termék kerülne. Közigazgatási eljárást indított a Fejér megyei kormányhivatal a Mészáros Lőrinchez köthető Válvölgye vadásztársaságnál történt különös állatelhullások ügyében. A vizsgálat célja annak tisztázása, hogy miért pusztult el 10-ből 3 zebra a 60 pusztai birtok szomszédságában, és az esetet időben jelentették-e a hatóságoknak. A szakmai körökben felmerült gyanú szerint az egzotikus afrikai patásokkal ólommérgezés végezhetett. A kormányhivatal tájékoztatása szerint az elhullás körülményei mellett az állati melléktermékek kezelését, valamint az állategészségügyi nyilvántartás bejelentésének megfelelőségét is ellenőrzik a hatóságok.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra volt 2,5 perccel, ez a Start a 98.4-en, ahol ebben az órában jön Ocean Up, és az Endless Summer érkezik majd a Dandyverhoz, Michael Jackson, valamint Justin Timberlake egy-egy darab. Kérem, és délután jó hétvégét a Starton, a Fancy-vel folytatjuk itt a Flames of Love.

0: Ritmus.
1: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Még több.
0: És még több.
1: Start Rádió.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
1: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
3: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
1: Június 1-től 14-ig a 0,33 literes üveges Miller csak 319 forint. A másfél literes citromos és őszi barackos Nestea csak 369 forint. A 250 grammos Bravo szőrőt kávé 1140 forint. Míg az 1 literes UHT tej mindössze 189 forint.
3: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
4: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
5: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
0: Reklámot hallottak. Sok a szere. És még több.
6: Start Rádió.

Ez a Start a 98.4-en. A pollen terhelés a következő napokban várhatóan ismét felerősödik, jelenleg közepes koncentrációban van a pázsitfű féle, a csalánféle és a gombák spóra száma. Az ország nagy részén hidegfronti hatás érvényesül, emiatt fejfájás és egyéb hidegfronti panaszok jelentkezhetnek, záporok, zivatarok előfordulhatnak, amelyekben hirtelen lecsökkenhet a látótávolság. Jó utat a közlekedőknek!

házas tart a 98.4-en, a csillagászok felfedeztek egy különös objektumot, 44 percenként villan egyet. Lehet, hogy ez egy magnetár, egy szupermágneses halott csillag, vagy valami teljesen új, amit még sose láttunk. A NASA Röntgen Obszervatóriuma véletlenül bukkant rá, miközben egy szupernóva maradványt vizsgáltak. Az objektum az ASKAP E1832-091 nevet viseli, nagyon szép név, egy hónapig volt aktív, aztán elcsendesedett, mint egy őrbéli szellem, aki csak egy kis időre jelent meg. A tudósok szerint ez csak a jéghegy csúcsa lehet, és még sok ilyen rejtélyes égitest vár felfedezésre.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Ebben az órában itt lesz Jonas Brothers, jön az AHA, az Experience és a New Radicals egy-egy dala. Kellemes délutánt hallgassátok a Startot, benne a Queen-t. Már is szól a One Vision.

Ez most tart a 98.4-en. Van néhány évfordulónk, 53 éve mai nap a környezetvédelmi világnap. Ma van Szent Bonifác, a sörfőzők és a szabók védőszentjének ünnepe. 125 éve született Budapesten Gábor Dénes, Nobel-díjas villamosmérnök, a holográfia feltalálója. 69 éve született Kenny G, amerikai jazz szaxofonos. 67 éve született Szarvas József, magyar színész. 56 éve a szovjet Tu-144-es utasszállító repülőgép először lépte át a hangsebességet. 54 éve pedig megszületett Mark Wahlberg, amerikai színész, dalait egyébként mi is játszunk, Marky Mark néven futott korábban.

Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottad. Holnap 3-tól ismét jövök, addig is hallgassátok a Startot. És legyetek jók, ha tudtok. Viszont hallásra, sziasztok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A Varsói és a Szófiai állomáshely vezetője és az új külügyminiszter Orbán Anita kezdeményezésére távozik posztjáról. A legfrissebb magyar közlönyben megjelent elnöki határozat szerint így Ártó István varsói és Boros Miklós szófiai nagykövetet érdemeik elismerése mellett mentette fel Súlyog Tamás köztársasági elnök. A rendeletben egy harmadik diplomata, Breuer Klára helsinki nagykövet felmentése is szerepel. Ez a döntés azonban még tavaly decemberben született Szijjártó Péter korábbi tárcavezető javaslatára. Olyan sok és súlyos balesetet okoznak a közlekedők a nagy teljesítményű elektromos rollerekkel, hogy a szabályozással nem lehet megvárni a KRESZ átfogó módosítását. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter úgy nyilatkozott, hogy a probléma súlyossága miatt külön

0: Rámutat, hogy a fizetések növekedése az elmúlt években eseti célzott intézkedésekből származott, ami drasztikus kereseti szakadékot és bérfeszültséget eredményezett az egyes szakmák között, miközben a szociális munkások átlagkeresete 543 ezer forint körül alakul, az állami vezetők jövedelme meghaladja a 2,2 millió forintot, a tanárok bére az egyetemi diplomás átlagkereset 64%-át éri el, a nyomozók reálkeresete viszont 27%-kal csökkent 5 év alatt. További hírekért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok a szere?
3: Start Rádió.
2: És még több.
4: És még több.
5: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e-heti vendége Szlávik György, Frost Gelegen, DJ. Tartsanak velünk, pár perc és kezdünk.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Mi a véleményed a feltörekvő DJ-kről, a kis DJ palántákról, mostaniakról? Mi az üzeneted feléjük, számukra, nekik?
2: Igen. Mindig az jut ilyenkor eszembe, hogy mikor mi ezt elkezdtük, ugyanúgy így próbálkoztunk, akkor azt mondták, hogy nem beszélünk a mikrofonba, csak ott állunk, tekergetünk, és végig ugyanaz a zene. Tehát, hogy nincs különbség. Tehát, hogy azért vagyok ezzel óvatos, mert sok mai, meg mostani új stílus, vagy hogy kell ezt mondani, nem tudom, mik ezek, amik mennek a diszkókba.
1: Nem tudom, mik ezek. Ez jó. Ez jó.
2: Tehát, hogy ezek vagy, amit látok, csaj DJ-ket, meg minden. Pontosan értem meg hogy ez mi ez az egész.
1: Úgy véled, hogy ezek a csajszi DJ-k, ezek nagy százalék azért marketing?
2: De mindenki. Tehát nincs ezzel gond, nem azért, hogy csajszi, de hogy gyakorlatilag ez most már kell az egészhez, aki ezt komolyan veszi. Muszáj, jól beazonosítható, gyorsan beazonosítható, mint a ilyen eszközök, meg ha most az eszközök az hülye hangzik, de volt valami, valakinek volt a volt az ananász, vagy mi, meg a kékhaj, meg ezeket. Ez mind az, hogy nagyon gyorsan, és tudjuk, hogy ő amellett, hogy tök ügyes, meg tehetségesek, tehát biztos ebben, amit csinálnak. Viszont az nekem az már nem feltétlenül tetszik.
1: Tehát te most azért marketingből nem fogod befesteni kékre a szakállodat.
2: Biztos, hogy nem. Nekem pont ez bajom, mikor itt kérik, és persze, hogy kérik, hogy legyen videó is, meg majd egyik rendezvénynél fogunk ilyen beszélgetést is, nekem ez nehezemre esik, hogy így egy ilyen képpel, videóval össze, tehát ugye én ezt annyira nem is szoktuk meg, de most már ez elengedhetetlen, tehát ez kell az egész. Feltörekvő DJ-k láttok, tehát hogy van aki, és szerintem hosszú távon biztos, hogy ez lesz a jó, aki megvan egy kis alázat, nem egyből hatalmas arccal indulunk neki, próbál elcsípni dolgokat, próbál helyezkedni, de nem könyöklősen, tehát ez csak úgy lehet. Ez más, hogy az büdös lesz, az nem. És szerintem ez örök tét. Ez régen is így volt, meg most is így van. Aztán mellett, hogy mi zenél, vagy mi az, meg a közönség azt úgyis megszűri.
0: Start Rádió.

0: Sportrádió.
1: Bizonyára volt a te kis életvonaladon olyan esemény, ami említésre méltó, nagyon-nagyon említésre méltó, tehát jobban említésre méltó, mint az összes többi. Kimagasló, akár pozitív, akár negatív értelemben. Meg tudsz nevezni egy ilyen alkalmat, amire azt mondod, hogy fú, ez megismételhetetlen.
2: Hát mi az első, az biztos az lenne, amikor a Synthetiken Orbival ezt a több, tehát 1000 fölötti főt mi beraktunk egy ilyen helyre, azt el se hittük. De volt olyan is, tehát hogy szemetez zacskóba hordtuk fel a zárható részre a pénzt, mert annyi jegyet vettek. De volt a másik oldal is, hogy volt olyan, hogy hajnal 3-kor felébresztettem édesapámat, hogy valószínű, hogy fog kelleni még 30 000 forint, hogy kifizessünk mindenkit, pedig voltak, de mi mindig ott is, nagyon sok technika, nagyon borzasztó sokat költöttünk rá, és tehát, hogy nem abból éltünk, de ez biztos, hogy egy olyan pont volt, hogy ez összejött, ez jó volt. Ami emlékezetes, még talán az a nagy híres, benne volt a híradóba razia, azt tudom, hogy a első lemezt talán Szeka után raktam fel, és néztem, hogy pontosan mondom, hogy hogy indul a zene, és akkor nagy villanykapcsolás, még engem is meg zsemblámpáztak meg minden, az mondjuk azért az kemény volt, az nagy kiszállás volt.
1: Terveid?
2: Én a mit csinálok vállalkozás, én arra maximálisan, szerencsére jól működik, zenélgetésben már eleve így mondom, hogy zenélgetés, tehát hogy pár buli, amin én is jól érzem magam. Már most az évre szerintem, ami megvan kb. Beszélve, már meg vagyok. Tehát, hogy elég is. Amíg ezt, hogy mondjam, tehát, hogy jól jön le, nem kellemetlen az, hogy én vagyok a pultban, mert azért már ilyenre is van példa sajnos, és most nem azt mondom, hogy mi borzasztó öregek vagyunk, de azért már nem is 20 évesek. Tehát, mikor ha azt fogom érezni, hogy azért ez nagyon kellemetlen, azért azt én próbálom, bár azt mondják, hogy ezt mindig másnak kell megmondani.
1: De... Igen, arra figyelni kell, hogy ne a saját tribute zenekarod legyen.
2: Igen.
1: Arra nagyon figyelni
2: kell. Szóval ebben, ameddig jól érzem magam, meg van rá igény, meg vannak ilyen bulik, én biztos, hogy így fogok. Aztán körülbelül ennyi.
1: Gyuri, köszi. Egy élmény volt.
2: Én is köszönöm. Start Rádió.

0: és még több.
1: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Új interjúval hétfőn 19 órától jelentkezünk. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.
0: Sok a szere?
2: Start Rádió.

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
1: Magyar óra.
3: Start Rádió.
4: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.
5: Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere!

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédo Géza voltam. Viszont hallásra. Én

csirke taxivá, az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csűszi Viktor. 2026. június 5-e péntek déli 12 óra van. Találgatások alapján terjednek a hírek egy lehetséges menekült táborról. Drága, mégis népszerű, megjelent az első hazai cseresznye a csabai piacokon is. Kiderült, mikor indulhat a Dobozi úti kerékpárút felújítása. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. A közösségi médiában gyorsan terjedő hírek szerint több száz, akár több ezer fő befogadására alkalmas migráns tábor nyílhat Békéscsabán. A Szóbeszéd több lehetséges helyszínt is említ a város területén. A felvetésnek utána járva kiderül, a találgatások hátterében az uniós migrációs paktum június 12-i alkalmazása áll. A paktum egyik kulcseleme a szolidaritási mechanizmus, amely a tagállamok közötti felelősség igazságosabb megosztását célozza. Az Unió tanácsának tájékoztatása szerint a kötelező szolidaritást rugalmas elemekkel egészítik ki. A pletykák szerint ez az a pont, amely miatt sokan új menekült tábor létesítését feltételezik Békéscsabán. 2026-ra vonatkozó szolidaritási vállalásokról szóló döntés értelmében Magyarország igazságos részesedését 1,66%-ban határozták meg. Ez 348 áthelyezést vagy 6,9 millió euró befizetését jelenteni. Ugyanakkor Magyarország 2025 végén nem tett vállalást. Egy másik szintén június 12-től alkalmazandó határozat azt írja le, hogy minden tagállamnak rendelkeznie kell elegendő kapacitással a határon lefolytatott 12-16 hetes gyorsított menekültügyi eljárások idejére. Magyarország számára az 7716 fő befogadását jelenteni. A megvizsgálandó kérelmek maximális számát ez év júniusa és jövő év júniusa között 15 000-ben, még 2027 júniusa és októbere között 23 000-ben határozták meg. A békéscsabai táborral kapcsolatos hírek tehát egyelőre nem hivatalos információkon alapulnak, hanem az uniós szabályzás értelmezéséből fakadó találgatások. Megérkezett a nyár egyik legjobban várt gyümölcse, a cseresznye, és a vásárlók már most ellepik a piacokat. A békéscsabai standokon jelenleg 1990 és 3000 forint között kínálják kilóját. Bár ez elsőre soknak tűnik, a kereskedők szerint ez még csak a szezon kezdete. A piacon egyértelműen slágertermék, és az ár sem riasztja vissza a vevőket. A vásárcsornak egyik árusa, Olsák Istvánné arról számolt be, hogy a vásárlók hónapok óta várták az első hazai szemeket. Hasonló tapasztalatokról beszélt Gyurica Ágnes is, elmondása szerint mindenki először cseresznyét keresi. A kínálatban most főként a korai fajták szerepelnek, a drágább tételek nagyobb szeműek, érettebbek és félropogós állagúak, ezért sokan hajlandók többet fizetni értük.